0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Mark Ashley. Pass, we read the fans of modern talking. Okay.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Beaton Q Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL.

0: Italium Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: These are the sounds of Brooklyn Bounce.

아침도

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Check it out.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek mindenki.
1: Nincsen frekvencián, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: BW Rádió.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Szóljatok a maminak, a papinak, és hát mindenkinek, aki él és mozog, elvégre kis szombat van és bulizunk. Indul a lazulási velem Szillel, egészen 18 óráig leszek veletek. Mindenkit várok sok szeretettel a Bitangyó Rádió chatfalára, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com.

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, nagyon szép délután kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Üdvözlöm a külső hallgatókat és a csüteken lévő emberkéket. 2026. augusztus 14-e van. Marcell névnapja. Minden Marcellnak nagyon boldog névnapot kívánok. Akinek ma van a születésnapja, annak happy birthday to you, boldog szülinapot, bizony. Itt a Bitangyó Rádió chat felán, ami úgy szól, hogy bitang, kötője jó, kötője radio.com. Üdvözlöm az itt lévő emberkéket. Itt van két robotunk, ugye? Bobby és Arturitu, Boborján, Hava, Nefertiti. Nagy puszi nektek, kellemes lazulást mindannyiatoknak. És hát várok mindenkit ide hozzánk a chatfalunkra. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com társalgójában. Üdvözöllek benneteket is, nagy puszi mindenkinek név nélkül. És hát ugye ma péntek, azaz kis szombat van, bizony, itt a hétvége. Jelenleg 30 fok van jelenleg Kőbányán. És bizony nem sokára 20-a, hát remélem mindenki majd 20-án megy ide-oda. Szerte szét lesznek koncertek és egyéb dolgok, ugye, meg hát jó meleg lesz. Aztán jövő hétre állítólag már le fog hűlni a levegő, azt hallottam. Úgyhogy hát legyen így. Nos kérem szépen, akkor elindítom a mai adást Kóbor Lénával, Gyöngyhajú lányjal. Aztán For Street, Te vagy az igazi címmel. Itt a Bitangyó Rádióban. Na, csapjunk a lecsóba!

Ne jó, halihó, négyes street szólt, te vagy az igazi címmel itt a Bitangyó Rádióban. Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorban, lazulunk 1500-zal, és hát kellemes lazulást kívánok Meli egynek, Macnek, Gregnek, és Vipinek, és Ladynek, nagy puszi nektek is, és hát azoknak is, akik éppen dolgoznak, ugye még nincsen hétvége, csak olyasmiféle. Péntek van, kis szombat, ugye? Kitartás azoknak, akik dolgoznak, vagy éppen dolgozni, készülődnek menni, vagy éppen hazafele tartanak, ugye? Jön egy kedves Red Jox előadótól egy jó kis szám, Desiris, aztán Dirt Disco, Dear Heart, Extend Mix. Üdvözöllek, kedves Red Jox, nagy puszi neked innen a távolból. Eljön a te zenét. Figyelj!

The Hard Extended Mix Dirty Disco-tól itt a Bütangyó Rádióban. Aztán érkezik majd Offenbach is, ugye? Buddy Talk-kal. Nos, akkor ébredjetek, ébresztő, ébresztő.

Szóval, hava kanalazgat nem sokára, kanalazgatja a jégkrémét. Hát kedves egészségedre hozzá, nyam-nyam.

Én is gondoltam a jégkrémre egy adás előtt, de hát előtte ugye karfiolt tettem, úgyhogy nem biztos, hogy jól esne az a jégkrém így a karfiol után. Se baj majd este.

Hallihó, ez itt a Bütangyó Rádió. Hát kérem szépen, én 18 óráig foglak benneteket szórakoztatni, és ha minden igaz, akkor érkezik majd kedves Pinokkió is, péntek esti Megaparti című műsorával. Tartsatok velünk itt a Bütangyó Rádióban, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, www.porbolletten.hu oldal, és heavenface.com, és hát van egy saját chat oldalunk is, ahova várunk mindenkit sok szeretettel, és közlöm veletek, hogy már megjavult, jó, be lehet jönni, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Hát remélem sikeresen el fogtok lazulni, hát hoztam ám én azért magyar zenéket is. Egyenesen kettő is fog szólni egymás után, érkezik Rácz Gergő és Orosfai Reni, Mind a tied lehet címmel, aztán DJ Szatmári és Jucus, Most úgy szeres. Ez itt a Bütangyó Rádió.

Hát igen, a hölgyek nem nagyon szeretik, ha valaki mellé beszél, ugye? Hát, tudjuk mi a szavával. Én mindig is nem szerettem, ha valaki hárít, vagy ilyesmi, ugye? Na hát kérem szépen, hozok nektek egy komodói varánuszt, meg Helénát. Komodót és Helénát. With a Hugh Nekola remixben. Figyelj, fülej!

érkezik Divine Jack McManus, aztán a dal címe Love Again, Kuda Remixben.

Hello, bello, Pinocchio! Remélem, most már jól vagy, mert vagy érkezik majd Pinocchio egészen 18 órától 20 óráig, méghozzá, mivel is? Hajjaj, ha én tudnék olvasni, ugye? Méghozzá péntek esti meg a partival, olvasnom se kell, mert már fújom kívülről, hogy kinek mi az adás menete. Na figyelj, fülej!

bizony a következő dalt küldeném minden kedves lazulási hallgatónak, aki éppen hallgat engem, az én adásomat. Bizony, bizony. Jó lesz, figyelj oda!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hello, halihó, Rihannát hallhattátok, Russian Roulette, orosz roulette, hát ugye az veszélyes. Na hát ez a dal is veszélyes volt, kemény, majdnem 8 perces. Én nem tudom, én élveztem. Remélem, ti is kellemesen ellazultatok rajta és vele. Rajta nem, de vele, ugye? A hangjával. Hihetetlen hangja van az a nőnek szerintem. Na de jön egy kis Faithless, ugye? Insomnia, Batman, Micsudi? Én is szeretném tudni. Azt mondja, Be Night, Faithless, Twisters, Green Ketchup, Insomnia. Hú, de hosszú vagy. Na mindegy, szóval ez fog érkezni. Nem igazán látom, sajnos. Aztán érkezik a Mick Bag és Jazz Bob Schwann Medusa originált mix itt a Bitangyó Rádióban. Ez egy jó kis mashup. Na gyerünk, tekerd meg a bringát!

18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti Mega Party. Tartsatok vele majd! Jön érkezik Red Jog zenéje, Acapulco Drive!

Hey ho, halli ho, érkezik Rasmus in the Shadow. Egy jó kis Grund DJ's remix itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej! Szeretni fogjátok. Legalábbis én remélem.

Van egy dalocska, ami erre a mai napra van tervezve. A dal címe Péntek. Az előadó Hungarian House Mafia és Somló Tamás. Figyelj, fülej!

Hát kérem szépen, hoztam még egy Tiestót. Tiesto és Christian Birds, Into Dark, egy jó kis remix. Fogadjátok sok szeretettel.

Na hát remélem mindenki kellemesen megszomjazott. Én azt mondom, igyunk egy ginát, mit szóltok hozzá? Érkezik Droplex ginája.

érkezik egy kis Adelante 2015-ös Ibiza Remix. Aztán hamarosan érkezik kedves Pinocchio is 18 órától 20 óráig péntek esti Megaparty című műsorával. Tartsatok majd vele!

érkezik egy furcsa páros, ugye? Lady Gaga és Bradley Cooper, Shallow Hell DBX remixel.

érkezik még egy hölgyemény, Komodo és Jennifer Lopez és David Guetta. With boys, let's get... Micsoda? Let's get loud! Alex Redmasupja.

Azt azért elárulom, hogy ma képzeljétek, voltam moziba, és az Ördög Prádát visel 2 című filmet néztük meg. Hát baromi jó volt szerintem a második rész is, aki teheti, nézze meg. Lady Gaga is szerepel benne, természetesen. És nagyon-nagyon sok ismert ember is, úgyhogy hajrá!

ezzel a jó kis zenével búcsúzok tőletek a hétvégére. Mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Vigyázzatok magatokra, lenne égjetek a napom. És hát igyatok. Találkozunk hétfőn este 8 órától. Rockvillámmal. Szia voltam, hello.

should follow today.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved? Terve!

0: Pinocchio, Pinocchio.
1: Ó, hát hogy akarok, szép napot mindenkinek, ugye ez itt a Bitangyó Rádió, benne pedig ugye a héten még ugye nem hallott fafejő Pinok, hisz ugye a héten kicsikét gyengélkedtem, hát nekem is szabad azt gondolom, hiszen ebben a korban már, hát illik, vagy nem illik, hát igen, valami ledöntött a lábamról, de nem is kicsit. Na akkor kezdődjük a műsor, Béláim! Aki egész héten sumákolt. Most nyugodtan bújjon elő. Bitangyorádió.com. Bitangyorádió.com. Igaz, Wolfi? Nem kell dolgozni. De jó lenne már, Úristenem.

0: dolgozni. Hát ne felejtsen el szólni. Na, Bitangyó Rádió. Szóval a fő sumákok, akik eddig sumákoltak, az nyugodtan másznak elő a háttérből, a plafonról, a pincéből, a padlásról. Elfáradom. Hiszen ma is lesz minden, mi szem, szájnak is, persze fülnek is ingere. Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Halló, halló, hol vagy, kisegér?
1: Ne felejtsen el szó.
0: Gyorsan bújj elő, mert olyat mondok, hogy kettő lesz belőle. Polonka Zsó ilyenkor hív, mikor adásba vagyok, persze. Hát gyerekek, itt olyan meleg van nálam, konkrétan gatya rohasztó hőség van. Szakad a víz rólam, küldtem egy képet az orkámnak. Úgy nézek ki, mindenkit leöntöttek. Akartam mindenki sumákat, hát kevesen vagyok, hát máshol azért mindig többen vagyok a falon. Sumák van, nincs itt például, paskura. Nincs itt kisegér, nincs itt békatka. Dolgozzon a fene! Inkább a kocsmába megyek. Na gyerünk, irány a kocsma! Gyere, Drusszán, menjünk a kocsmába, vigyünk egy jó hideget. Hol van Bubu? Á, Bubu itt van. Szerencséd van. Itt van Bubu, né is, jelentkezzen. Kocsmába vigyünk egy jó hideget. Hol van Bubu? Á, Bubu itt van. Szerencséd van.

0: Kocsmaféláim, irány a kocsma, ígyunk egy út, legyen mit ürítenünk.
1: Gondolkodjunk!
0: De először gondolkodjunk!
1: Toljuk arrébb a kocsmát!
0: Na basszus, már megint!

0: Tolja, toljad!
1: Előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni!
0: Na figyelem, Béláim! Kijelöljük, meddig kell tolni! Aztán majd toljuk tovább!
1: Ez a jel! Na most, Béláim!
0: Na most, Béláim!
2: Nyomjuk!
3: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, wenn der Akuta das auf wegfahren.
1: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg!
0: Álljunk meg!
1: Túltoltuk! Rátoltuk hát a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
0: Hát ezt elbasztok! Túltoltuk! Bitangyorádió.com. Mert tudom, mi a baj szerintem. Zorka túltolta szerintem. Na figyelj! Bitangyorádió.com. Ez itt a péntek esti meg a parti. Minden pénteken, ha éppen le nem dönt valami a lábamról. És ez nem Zorka. Rav Kony, I see you later. Találkozunk később. Vagy éppen holnap? Hát holnap nem, én megyek munkába. De az orkám is. Megyünk együtt, babám. Ott a sumák, tessék Kata, ott a háttérben a fő sumák, Wolfi. Mondom, van itt sumák a háttérben, bőven. Aztán Batta Tóni.

És hát persze kedves Wolfi fanok. Ugye rossz ír, ugye héten nem lesz a Wolfi adásban. Az előre bearangozott 4 órás vasapi adás ugye az ment a kútba. A másik fele a lecsóba. Így majd jövő héten talán pénteken. Mögém beoson, ha én engedem. No more. I see you later.

Ugye érkeznek a fősumákok. Tikával az elején. Amik kellett tudni, addig nem volt itt. Amint tudtuk.

Hát gyerekek, erősen készülök a térre. Így nyár végez felé. Hál' Istennek, ugye jövő héten Londonban már ugye elkezdett csillapodni az a fantasztikus hőség, ugye, és átcsapunk kicsiket esős időszakba. Hát egész nap táncolok az esőbe, szerintem esni fog az eső. Én ott a hőségtől meghalok, hogyha rám néz. Nem, Tika nem tolja más. Kell egy főkolomos, aki tolja elől, többi pedig tolja utána, tudod? Valakinek kell várni, hogyha elcsesztük, és túltoltuk. Pedig édesem is tolta egyébként, annyira tolta, győztem neki ellen tartani. Még így is túltoltuk. Igaz, drágám? Túltoltuk. No.

Azon gondolkodom, miként fogom szólítani, vagy kicsit azt még én sem tudom, de egy biztosra gondolkodom, hogyan tudnék okosodni, gyerekek. Tessék nekem tippeket adni, tessék nekem ad lőnteteket, hogyan tudnék okosodni. Pár egy fafejű, pedig nehezen tud ugye ötletelni, hiszen a fafejével a forgáson kívül nem sok minden található, azt mondják az okosok. Mondjuk, ha tudnák, hogy Geppetto mester, és a Walt Disney mit alkotott abba a kobagba, úristen, hát ki ez a srác, kérdeznék tőlem.

Mit csinálok? Állok és beszélek. És közben törögetem verejtékeimet. Szóval jövő héten, pénteken 20 órától elvileg, hölgyek urak, 4 órában Vidám Park. Egy kis szomorodi társaságában. PitangyorRádió.com. Na figyelj! Punk rockers, Fit Carmen, Fit Camilla, úristen! Hát akkor ragyogjunk! Shine for you!

15 percig matottok egyébként. Hú, és mit találtam, gyerekek? Hagyjuk a fenébe ezt a felvételt, inkább lejátszom a következőt. Na figyelj! Ez csak jobb. Na gyere, babám! Kap fel a gitárt! Csapjunk a húrokon! Vörös István!

Megnyertem már a hadakutyát. Ismersz is talán. Prognózis.

Bitangyó Rádió. D. Nagy Lajos és a Bikini.

Aminap láttam egy koncertet, kérem szépen a Facebookon egy bikini részletet. Hát igen, Szegindi Nagy Lajos, hát eléggé megöregedett. Na, mit mondjak? De egy biztos, kérem szépen, a szám az örök. Márint nem az én szám, hanem a felvétel. Bikini és a... Adj helyet magad mellett. De gyere kicsi, gyere közelebb.

0: No, babám, ha már elég közel, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, ha már elég közel vagy hozzám, akkor gyere, aztán szétcsókollak én.
1: Bár csak tudnám, mi jár egy nő fejében.
0: Hát, egy gyerekek, ezt bizony nem akarom tudni sohasem, hogy mi jár egy nő fejében.
1: Kármit teszek, esküszöm, nem értem.
0: Hát én sem, basszus.
1: Akármit mondtam, mégis valahogy mellém.
0: Így van, babám.

hát ne tudd meg. Aha. Virágot vennék, nem okoskodnék a helyén. Az bizony.

0: Ne add el állóval te, halló! Istálló mester! Mondtam, szólista vagyok. Mert úgy is szétszeretlek én, mert ez a Pitangyó Rádió.
1: Indul a Mandula!
0: Hát neked bizony könnyű lehet, és hát nekem nagyon melegem. Itt még az igazi republik, kérem szépen, Cipő vagy is.
2: Látod, hogy milyen szép felettünk az ég. Nem hittem volna akkor
0: Cipő.
2: Ennyit
0: Bódi László. És a republik.
2: Kezemből virág.
0: Neked könnyű lehet?
2: Megképzelek.
0: És hát nekem? Hát veled?
2: De ne hidd el mégse bár, hogy mondom neked.
0: És?
2: Nem tudom, hogy van ez, de neked könnyű lehet.
0: Hát neked könnyű lehet.
2: Tudom, hogy van ez, hogy csak én veszíthetek.
0: Na figyelj! Republik!

0: Alfa! Hát bizony-bizony, kedves angolc, én bizony-bizony nagy szeretettel gondolok vissza azokra az időkre, mikor ugye még cipő, a csapata nálam felépett a diszkómban.
1: A bálban a legszebb, meglátod!
0: Éppen a fénykorokat érték, hogy akkor éppenséggel ugye 90-es években.
1: Tudom, hogy tudtad már a legelején!
0: A közönség várta őket.
1: A rossz elmúlik, a jó utolér.
0: A rossz elmúlik, a jó utolér, hallod életem.
1: Nem tudom, hogy van ez, de neked
0: könnyű lehet.
1: Nem tudom, hogy van ez.
0: Na figyelj!
1: Hogy csak én veszíthetek.
0: Na még egyszer! Hoppá! Hát, Wolfikám!
1: Azért nekem se rossz!
0: Arra gondolok! Amire akarok!
1: Amire akarok!
0: Juhé!

No, kérem szépen, tehát egy könnyű muzsika. Egy fantasztikus előadó, egy fantasztikus énekes, aki bizony már a múlté, kérem szépen, hiszen ő ugye eltávozott körülünk, ugye ő volt Bódi László, vagyis Cipő. Az zenekar persze nem volt más, mint a Republika, egyébként aki mai napig is létezik, él és koncertezik. Persze szerintem azért már Cipő nélkül azért már az sem az, ami éppensége annak idején volt, kérem szépen. Na!

Így van, maskor a szomszédja volt hajdanán. Roni! Ez nem a mi Ronink, ez egy másik Roni egyébként. Nekünk is van egy Ronink, ugye keddenként szokott fellépni a színpadon. 18 órától hajrázással, vagy éppen a zenei káosszal. Ez egy egészen másról. Milyen kezd fiú Roni, ez egy női Roni.

0: Na osztály, vigyázz! Bitangyarádió.com egy weboldal, egy megújult weboldal. Érdekes hírekkel, kérem szépen. Fantasztikus podcastekkel, régen hallott és el nem feledett felvételek a podcast menüpontban. Azt akkor nézzük körül, ki van az osztályteremben. Hát itt vannak a robotok, kérem szépen, hogy van egy intelligensünk, Bobby. Itt van R2D2. Itt van Druszán B. Csopi. Itt a szép erdőből Bubukám, és persze gondolom a háttérben Melinda kedvese, vagyis alias Bubuné. Itt van Csámpás Rozi. Itt van Kata. Itt van a Nefertiti. Itt van Tikka. És itt van persze a sor végén az én életem kedvesem Zorka, aki bizony nagy munkában van. Imádom a kis okos fejét. Őt kell utolérnem, Tika, őt okosságban. Adjatok észt. Adjatok észt. Észt akarok. Észt akarok lenni. Persze itt van velünk ugye a háttérben az én legszebbik mennyem Katica is. Jó, hát tudod, na.
1: Egy örök, egy borottán, egy öröki borottán.
0: Különben hogy másznál át rajta, hallott, Tika? Bocs, nem bírtam kihagyni.

Hát gyerekek, eléggé meleg van, 2026-ot írunk. Augusztus 11-e péntek van. Egy kis világ, ahol minden szép és jó talán. Tere is képzeld el, hogy mindent látsz. Ugyan állam pontosan mondhatnám szó szerint azt, hogy pokoli hőség van. Igaz, édesem? Itt fűteni nem kell mostanában. Minden szép és jó talán. Mire a ház le fog hűlni.

Na, köszönöm, tehát Lányi Lala és Hozsó, ugye, és ez ott a Cosmix és a Kisvilág a Bitangő Rádióban. Hát, kedves Druszám, azt mondom, hogy ragyog a világ?

0: De van a boltba.
1: Hány, de hányszor úgy voltál, hogy túl nehéz a sorsod már, de hiddel.
0: Akkor egy kis delta. Úgy látom, Bécsap egy kicsit el van tűnve.
1: Csak a csoda.
0: Ilyenkor már fél szokott pattani, hogy delta!

0: Itt van! Hát ragyog a világ! Boldogság! Tudod, bitangyurádió.com?
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Delta! Ragyog a világ a Műtöngi Rádióban! Minden nap egy új világ, minden nap egy új nap. Szóval kedves Wolfi, ne csüggedj, tudod, mondta Kata néked vala. Tizenlapos fénynek nincsen szaga.

0: Ugye azt tartja a mondás, hogy én egy kicsikét talán egy késő érő típusú vagyok, igaz életem? Mondom ezt így közel a 60-hoz túl. Kimondani is fáj, de basszus, belerándult a derekam is. Na, szóval későn érő típus vagyok, azt hiszem legalábbis.
1: Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: B csupi. Akkor lesz egy görbe este?
1: Ez egy vidám dal, becsengetek kezemben virággal, akár egy látomás.
0: Na életem, becsengetek a kezemben virággal.
1: Betűkkel.
0: Halló!
1: Most csak azt kérdezik.

0: Repülök hozzád életem hamarosan, tudod?
1: Gyerek, boldog legyél, én bármit meg...
0: Én bármit megteszek.
1: Csen akadály.
2: Csak egy csillag.
0: Pitangyó Rádió.
2: Megy az ég.
0: Bene Delta.
2: Csak is őt keresi.
0: Bene az öröki fiú falfejű Pinocchio.
2: Az én csak is hozzá.
0: Aki kicsit nő, persze későn érik, aztán persze túlérik.
2: Vele álmodom én.
0: Aztán kidő, mint egy paprika, Jancsi.
2: Én csak egy csillag.
1: Csak egy csillag.
0: Megy az égen.
2: Csak is őt keresi, őt szeret.
0: De ő egy kitartó vitéz.
2: Kis hozzá.
0: Igaz.
2: Vissza szíve.
0: Delta!
2: Velem álmodom édes álmaimat én.
3: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak.
0: Hallod, babám?
3: Boldogan élnek, míg meg nem halnak.
0: Megy a csillag, megy az égen, csak is őt keresi, őt szereti. Előadó stórál!
4: Véletlenül este.
0: Hát ja.
4: Felmentük a hegyre.
0: Na tessék, druszám.
4: Utána egy kocsma.
0: Ajaj.
4: A jobb elettük rúgva.
0: Uhú. Na itt a nagy költői kérdés.
4: Te haza kéne menni.
0: Azt még talán nem.
4: Hát vigyen ez a két ló.
0: Hát vigyen.

0: falatra.
1: Ha, még csak az, mi?
0: Ha be kéne csak vonni, de nem meri senki.
1: Hát én nem nyúlok hozzá, az biztos.
0: Hát mit kéne most tenni?
1: Hát mit kéne most tenni?
2: Mégse haza menni!
3: Tudok még egy kocsmát!
1: Na, druszám!
0: Visszunk még egy szilvát!
1: Yes!

Na kérem szépen, ugye Delta Bitang Rádióban is a két pejlóval megyünk haza. Hát péntek van, ugye bármi meglepő hónap, ugye szombat. És kérem szépen, ugye holnap is vannak adásaink, ugye 11-től 12-ig a jól megszokott, ugye Rokkorra Bitang Rádióban, aztán pedig érkezik majd 16 órától, szerintem, na már csalnom, meg kell néznem. Igen, 16 órától, hogy érkezik majd Mókuska és Mindenami Zene, aztán őt követem, hogy ugye majd 18 órától Gébelen műsora, és amit mondok nektek, kettő lesz belőle, hogy bizony-bizony érdemes figyelni kérem szépen a Bitang Rádió műsor tervét, mert felfele bukkanatnak egy-egy adás elég különleges arcok. Hogy kik, azokat nem fogom nektek elárulni, egyébként mindenkit ismertek egyébként valahonnan, de bizony-bizony majd, hogy ez most már hétvégén elindul-e, vagy még nem, azt nem tudom nektek előre megmondani, de van ilyen a programunkban, hogy bizony-bizony, mivel ugye hétvégénk eléggé hézagosak, ezért lesznek ilyen beugró kollégák, kérem szépen, illetve műsorvezetők, akik, hát inkább azt mondom, hogy inkább zeneszerető emberek, akik szeretnek zenélni, és szeretik megosztani a zenéket másokkal. No, akkor menjünk tovább. Persze, mi a fasznak dumálok.

Hát még nem. Neki van, hogy nem sikerül, basszus. Hát gyerekek, egy kis zord tél ebben a nagy kánikulában. A héten megjött két lemez is, mindeket ugyanaz egyébként. Egy kis lemez és egy nagy lemez, mármint egy maxi lemez. Mindeket ugyanaz található rajta, Alice Jones és a Walking in the Air 85-ös változata. És még 98-as a Nightwish verzió. Szóval a nagy munkába, a nagy munkához, egy kis kikapcsolódás a Bitangyú Rádióval. Nightwish, Vittaria is a Walking in the Air. Na, Kata, legyél már észni.

Egy fantasztikus rajzfilm, aminek a címe The Snowman, vagyis a hóember, és a hozzá készült dal.

egy biztos, hogy szépen valamit tudnak ezek a fiúk, ezek a lányok. Egy biztos, hogy Tarja hanga Hegyedi. Hozzá Nightwish hangzás, kérem szépen. Garantált a siker. Walking in the Air. Nightwish Műtöngy Rádióban 98-ból szólt a feldolgozás. Aztán című fantasztikus animációs film betét dalaként. Ugye azt tartja a mondás, hogy a lenyugvó napnak is van ereje? Sleeping Sun.

hát én még nem voltam Nightwish koncerten. Kösz, barátommal készülünk talán, ha jól tudom, októberben vagy novemberben Beast in Black koncertre itt Londonban.

Közben ugye a háttérben ugye Wolf is sugott nekem. Mert még ő sem tudjátok, én honnan tudnám, hogy mit akar csinálni. Szóval jövő héten vasnap lesz ugye Vidám Park 4 órában. És pénteken este lesz Jam 2 órában. Ezek a tervek, kérem szépen. Ember tervez, tudod, Wolfi, sors végez. Night Wish, kérem szépen, és a Sleeping Sun a Bitangyó Rádióban. És ebből ugye emlegettem a Beast in Black nevű csapatot igazából. Ugye tőlük azért is áll hozzá olyan szinten közel, mert ugye a szülinapomra kaptam a kedvesemtől egy albumot a Beast in Black-től, hiszen azon van rajta, hogy a Blind and Frozen című felvétel, amit ugye Sergio ugye megremixelt, és nekem ez egyik nagy kedvencem lett ebben a Sergio-féle remixben is. De hát egyébként maga az eredeti is egy fantasztikus felvétel. Bitangyó Rádió. Tehát

az igazat, ha megvalva én csak, hogy akkor nyitok a rockzenéhez, hogy éppen csak kukatom. Van egy nálam igazából jobban szakértőbb. Gazsi barátom, akivel szoktunk ugye járni piacokra. Ő kérjem szépen azt is tudja, hogy általában melyik zenészek mikor esik le a körme a lábáról. Beast in Black, Blind and Frozen, Bitangy Rádióban.

Little Beast, Touch in the Night, Battle Beast, valahogy így, ja. Ott van, penget a lányom, penget a kedvesem. Battle Beast és a Touch in the Night.

sodrófával. Persze az igazat, ha megvan, azért egy kicsit az a lágyabbik rock kategóriára tartozik, azt gondolom. Nem az a vak kategóriára... Na, tessék, belém ragadt a szó is.

kit látnak szemben. Hello, Sunci, de rég voltál már nálam, barátom. Hát mi van veled, kedves Sunci?

Szóval, ahogy mondottam, ez igazából a rock egy lágyabb műfaja. Egy kicsit jobban emészthető. Little Beast és a Touch in the Night. Ciao, ciao.

Little Beast és a Touch in the Night. Elkezdjék egy felvétel, mert bizony, amikor elkezdtem játszani, bizony nagy port kavart fel. A felvételt én Kézinél hallottam először, illetve hát nem is, talán a TikTokon hallottam, hogy először a felvételt, annak egy részletét. Aztán Kézinél hallottam játszani a műsorában, és elkonyisztam tőle a felvételt. Persze mit sem sejtve, a mai kor... Feel it in the room. Can you feel the bass? Technikai vívmányáról.

Egy igazán hangszóró barát felvétel. Bum, bum. Amiről persze később kiderült, hogy egy AI is, de csúnya szó, basszus kulcs. Az általános intelligencia által szerkesztett dalról van szó. És így ilyenkor az emberben felvetődik azt, hogy mi vár a jövő generációjára, kérem szépen. Mit fog hallgatni a jövő generáció, mit fog hallgatni, ki fog zenélni, lesz ez zenész? Hát minek zenész, minek dobos, minek gitáros? Elég egy jó kompjúter. Nem jó alkotókészség. És mehet a muzsika, kérem szépen, a YouTube-ra, a Deezer-re, a Spotify-ra. Ha még lesz jövőre, kérem szépen, ezek a platformok, hiszen ki tudja, hogy mit hoz a jövő generációja. Mit találnak ki? Szóval nálam még volt az Ivive. Ahol indult ez az egész őrület, jól emlékszem talán. Utána jött a Facebook. Azóta is hűíti az embereket. És jött a többi, kérem szépen. Szóval barátaim, butulunk. Akár csak én ugye műsor elején, legalább 15 perc butulás időn van. De az emberiség tény és való kezdő butolni. Lassan nem tudunk írni, nem tudunk olvasni. Hiszen minek a ChatGPT mindent elolvas helyettünk, mindent el is olvas nekünk és fel is mond nekünk.

Hát, Katatéket azért nem hülyít. Le akart, hogy folytassam a mondatot. Igen, tik erről beszélek én is, valóban ezt látom. Megy a világ rossz irányba.

Ugye egy ilyen zene, ez ugye elég egy ember és annak az alkotása. Nem kell hozzá hangszer, nem kell hozzá sem igazából. Kell egy erős gépezet, jó internet. És kész az úgymond remek mű. De bizony, kedves Kata, régen, mikor nem volt internet, és nem voltak ezek a hülyeségek, hanem akkor az emberek összejöttek. Ugye voltak társaságok, voltak barátok, volt hova elmenni, volt hova felmenni, volt hova lemenni. Volt kivel beszélgetni, volt kivel elmenni, elengedtek téged a barátokkal együtt, diszkóba például. Most mi van? Arról sem megett, egy biztos. Tehát régen volt zene, kérlek szépen, gitár, ének, és voltak fantasztikus örökzöld dallamok. Ebben bizony még 40 év után szintén felcsendülnek, és az embert kirázza a libabőr. Rerejsz Károly. Hát Katét nem kell suttogni. Ez a Skorpió.

0: És bizony születtek ilyen felvételek, amelyekre azt tartja most is a fáma, kérem szép, hogy örök zöld, evergreen. Az ennek örök és elpusztíthatatlan. Sajnos nem jött többé már. Viszont itt meg a dallamoknak, illetve a szövegeknek ugye volt értelme. Nem halandzsa szöveg volt. És bizony a szél csak jött, aztán fütyült akár csak a talpunk alatt is.
1: Fúj, süvid a szél, fázol majd,
0: ha hozzáérsz, így szólt hozzá, mert ő csak így
1: beszél,
0: hát csak így beszél, hogy fúj a szél. Egy 90-es megasláger.
1: Neked mesél.
0: Egy-egy slágeres előadó. Legalábbis nálam, igaz, kedves Wolfi barátom. Egy-egy slágeres. Egy-egy dalos előadó. A Magic Kefir.

0: Na Béláim, ez itt a Bizonygő Rádió, benne a Fafejő Fafejő Pinokkió, benne pedig ugye a péntek esti megaparti egészen 20 óráig. Benne pedig ugye 94-ből a Magic Kefir slágra, melyek nem más, mint egy Magic FR féle magyarosított felvétel, vagy átdolgozás, ugye a szél, ugye Magic Kefir után, tehát Magic FR után szabadon, Magic Kefir. Na, hát úgy látom, mindenki kipihent lett, ugye, eme után, közel két óra után. Hát akkor, uraim és hölgyeim, itt az idő, most vagy soha.
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenkent!

0: mielőtt megálljunk, előbb kijelölöm, hogy meddig kell tolni. Figyeljetek csak! Ez a jel! Na most, Béláj!
1: Mensch, was für eine schöne Windjacke. Sind verrückt, wenn der Akkuta das so wegfallen.
0: Álljunk meg, Béláim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg! Rátoltuk a kabát! Rátoltuk! Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk!
2: Már megint!
0: Rátoltuk!
2: Én láttam, hogy neki kifrissült ebbe a majd közel 2 órában. Hát én itt az eredménykérem szépen. Túltoltuk, rátoltuk, túltoltuk, rátoltuk. Hát elbasztuk.
3: Na, Isten őrizzen meg! Isten őrizzen meg! Jaj, jaj, egyből ásnám meg magamnak a földet, az kaparnám el magamat.
4: Jaj, ez megy.

fontos csak is azért, ugye, mert mindenkinek maga fele, pontosabban ha úgy tartja a mondás, hogy minden szentnek, figyelj Wolfi, minden szentnek maga fele hajlik a keze. Hát még az enyém.

Azért túljuk túl, mert mindenki jó erőben van.

Ugye én megmondtam, hogy minden szentnek, ugye kedves a Wolf barátom, maga felhagyok a kezdel. Ugye ez ott a Rabbit Royale és a Pinocchio a Bütöngő Rádióban. És kérem szépen, mielőtt bárki is azt hinné, hogy ma nem péntek van, hát akkor felhívom mindenki figyelmét, hogy igen, ma péntek van. Volt egy idő, amikor kedvesem meghallott a rádióban ezt a dalt, egyből hívott engem, nem fogod elhinni, mi szól a rádióba. Meg ide gondolom. Hát gondolom, és tudom. Tudom és gondolom. És ha én gondolom, akkor tudom is. És ha tudom, akkor már gondoltam is. Gondolok egyet, kettő lesz belőle. Bitangyuradio.com Overdrive. Offenbach.

a gif? Kisegér, kisegér! Gyere, bújjál ő, kedves barátom! Hiányzol nagyon! Remélem, minden rendben van veled, jól vagy! Jobban, mint én talán! Overdrive! Ez a műsor neked is szólt! Mint minden műsorom, neked is szól!

0: Szóval, mert bárki is azt hittem, hogy megúszhattak ezt a felvételt, hogy a mai nap folyamán, hát jelentem alásan, nem, hiszen a péntek, és péntek este meg a parti, hiszen hát péntek, akkor csak péntek este meg a parti lehet, ugye, akkor, mi ez, annak kíváncsi vagyok, de valami hűtőbe, hát még nincsen a hűtőbe semmi, hát majd beülök. Na, szóval, igen, van egy dédegetett álmom, munk, ugye, az Orkával, igyekszünk egy magyar vonatkozású koncertre elmenni. Lehet ugye ezért elítélni, vagy hát nem is tudom mit mondani igazából. Egy biztos, nekem a srác munkássága az utóbbi időben igazából bejön. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket el lehetne ítélni, de ő ilyen, amilyen, amilyen, olyan, amilyen. És így szeretik az emberek, kérem szépen, és így szeretem én is.
1: 8 éves kormányzása alatt másodjára lép televízió kamerái elé Bingisztán miniszterelnöke. Este 7-től élőben láthatják, ahogy reagál az őt ért korrupciós vádakra, beszél az ország problémáiról, és saját elmondása szerint megoldást kínál Bingisztán látszólag kilátástalan gazdasági helyzetére. Tehát este 7-kor jövünk élőben az ország vezetőjével.

0: Az hiszem, hogy ez az országon
1: ilyen. Egy és sokat vitatott dal.
0: Egy vizet.
1: Lehet mondani rá jót, lehet mondani rá rosszat. Minden lehetőség adott, kérem szépen. De egy biztos. A nép mellette állt.
2: Hogy csak egy pár cseppet belecsepegtetsz az italába. Bevall minden biztonságot, amit elkövetett 8 év alatt. És képtelen lesz hazudni. Isten áldja Bindzsisztánt.
1: Isten áldja Bindzsisztánt.

0: minden túlélek, mert vannak írva a törvények, hát csurran, cseppen, pénz kell, én minden túlélek, csurran, cseppen. Hát azért, mert nem gyerekeknek való a koncert, azért... Egy kicsit csurran, cseppel innen, onnan jég hidegben, tök melegben, 40 fokban, mert én minden túlélek, vannak ír... Főleg, ahogy beszél, ugye? Csurran, cseppen, székből pénz kell, hogy essen, mert én minden túlélek,
1: azt jó barátja, ahol kézpénznek. De figyelj, mucikám, tudod, hogy miért csináltuk ezt az egészet? Hogy miért volt ez a kibaszott nagy felhajtás?

Hey, csurran! Cseppen! Csurran! Cseppen! Csurran! Cseppen! Na, kérem szépen, Bitangyor Rádió! Benne pedig már a befutó vagy a kifutó. A befutóban a kifutó, fiú, afa, fejű, fa, fiú, Pinocchio. Most úgy szeresse, amilyen vagyok.

Hölgyeim és uraim! Lányok és rácok! This is the Bitang Your Radio Station! Egy rádió határok nélkül! Holnap érkezünk 11-től 12-ig Rockkor a Bitang Rádióban. Egy műsor, amely minden nap egyébként hallható a Bitang Rádióban. Szöveg nélkül csak zene egy órában, tömény rock. És ennek az élő műsorok 16 órától. Érkezik a Mókuska és a mindenemi zene. Őt követi 18 órától Gébelen. És mondtam, tessék figyelni műsortervet, mert hiszen lesznek majd a vízből előtűnő halszemek.

0: Na, mit hangja a rádió?
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Emberek, ó, szonok!
2: Igenis, feleséges úr!
0: Akkor még kiabálnak! Mert ez a Bitangyó Rádió.
2: Igenis, feleséges úr!
0: Mondom én!
1: Mi volt a kérdés?
0: Azt csak a kisegér tudja. Ő a kérdések megmondója a Bitangyó Rádióban. Mert ez a Bitangyó Rádió Station.
2: Igenis, feleséges úr!
0: Gyere, Wolfi, súgja fülem!

0: Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitüzető figyelmét meg 2 órában. A műsor végre hoztam még egy felvételt, ugye legszebbik menyemnek, ugye Katicának. Ezzel búcsúzom már mindenkitől, illetve a hétre. Mert ugye legközelebb majd hétfőn találkozhatok 10-20-30. Ladies and gentlemen, köszönöm szépen még egyszer, mindenki megtisztelő, és egyben egy kitüntető figyelmétemet 2 órácskában. Tudjátok, ez a Bitangió Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

0: Hát, kedves Kat, arra, hogy jó volt-e? Igazából a Zorka tudja a választ a legjobban, ami így hangzana.
1: Most jó volt, vagy nem volt jó?
2: Le fogom késni a buszt.
1: Akkor mennyi akkor? De jó volt?
2: De jó.
1: Most miért így mondod, mi? Miért nem lehet rendesen, hogy jó volt?
2: Mondtam már, hogy jó.
1: Sose volt ilyen jó.
2: Mondtam már, hogy jó.
1: Tudod mit? Sose volt ilyen jó. Azért vagy ilyen. Sokkot kaptál. Érted? Sokkot kaptál, az meg. Érted? Most jó? Na, most jó? Most jó? Ha? Most jó? Ugye? Ugye mondtam? Mondtam, hogy sokkot kaptál, igaz? Mondtam, hogy sokkot kaptál. Mondtam.

0: egy biztos, kérem szépen, hogy a rend biztos. Igazkedesem, még egy biztos, hogy mi hajlunk.
1: Igen. És nem.
2: Igen vagy nem?
1: Nemet mondok, de hajlok az igenre.
2: Ez szerint igen?
1: Nem.
2: Tehát ne?
1: Nem feltétlenül.
2: Kételkedik?
1: Nem hiszek benne.
2: Miben?
1: Az elfben.
2: Mi szerint?
1: Mi szerint igen, vagy nem.

0: És hát kedvesem, egyetlen nem drágaságom. Mert azt hinnéd, hogy az ajánlatom még nem él, de bizony él és örökké tart.
1: Hogyha maga hozzám jönne feleségül, akkor az első házassági évfordulónkon elvinném magát Afrikába.
2: Ilyen gálás lenne?
1: Igen. Az ötödiken meg magáért mennék.

0: Na, köszönöm szépen még egyszer, valóban most már búcsúzom. Valóban görög van a falóban. Ez volt már a péntek este meg a parti. Köszönöm szépen még egyszer, mindenki megtisztelő. És kitüntető figyelmet meg 2 órában.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Bitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

get a moment.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, több, még több zene!
7: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
8: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.